Vay guru. Vay guru. Vay guru. Vay guru. Vay guru. Vay guru. Vay guru. Vay guru. Vay guru. Vay guru. Vay guru. Vay guru. Vay guru.